keresztény, jók szeben szész és üksz mész. Udám bőrdöz a ringi, nél kohtuzik pilót, de szilvadesz erre buszkész. De visszuzid lauda,